0: véd magad gyomorult! Hangár!
1: Tilos párbajozni. Törvény van rá.
2: Felfüggesztem a törvényt. Ezúttal ítéljen az Isten!

0: Nem állhatok ki veled. Közönséges gyilkosság lenne.
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.